0: baby.
1: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik. Radio Energik.